0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió 1-en több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regál Lilitől, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingerünk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott Pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle.

0: készítettem a legfrissebbet. A kezdés pedig Márti Gerixé. Ez rendben lesz, a Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indítja az

0: Concept Rádió egyet hallgatják.
1: Változatos, Sönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legalább, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: percek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitást teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak, hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hónap végén ismét várják a kutyabarátokat a miskolci telepen. Már etetni is kell a vadállományt a hőség miatt. Verekedés lett a családi konfliktusból, sátorolja új helyen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hónap végén várják újra a látogatókat a miskolci állategészségügyi telepen. Tegnap nem tartották meg a szokásos nyitott hétvégét, így ezúttal a kutyasétáltatásra nem volt lehetőség. A programot az ott élő ebek érdekében mondták le. Tájékoztatotta a miskolci városgazda. Mint írják, a döntés oka, hogy erre az időszakra ütemezték a négylábúak orvosi kezelését. A doktorok előírásai szerint ezt követően elengedhetetlen számukra a nyugalom. Az ismeretlen emberekkel való találkozás

0: mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Verekedésig fajult egy családi konfliktus Sátoralja új helyen. Egy helyi lakos nem tudta elfogadni nevetlánya élettársát, ezért rendszeresen összetűzésbe kerültek. A helyzetet az is nehezítette, hogy a férfi szinte minden nap alkoholt fogyasztott. Az eset napján is ivott, amikor ismét találkozott nevetlánya párjával. A korábbi nézeteltérés ezúttal tetlegességig fajult és bántalmazta őt. A Sátoralja új helyi járási ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy a történtek miatt közérdekű munkára ítéljék. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelének is, mert hogy ahogy mégsem volt az olyan régen. És mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic, Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malin adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék. Páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újraindul a személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Egyelőre kímélte az Aszálya borsodi kukoricát. Új módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptember 1-től ismét közlekednek személyvonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A személyforgalom 3 éve szűnt meg ezen a szakaszon, az újraindításról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt Komlón. A Tiszaújvárosi Krónika egy korábbi bejegyzése szerint az elmúlt időszakban üres volt a peron a dél-borsodi településen. A tárcavezető arról szólt, hogy a vonat energiahatékony és fenntartható utazási mód. Hozzátette, a 2035-ig több mint 3,5 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Egyelőre nem okozott jelentős károkat az Aszálya Miskolc környéki kukoricában. Az ország túlnyomó részén nagy vagy a legmagasabb fokozatú mezőgazdasági aszály van. Olvasható az Agrártárca jelentésében. Borsodabaúj-Zemplén nem tartozik azok közé a területek közé, ahol idén a legtöbb száraz napot jegyezték fel. A vármegyeszékely melletti földeken a kukorica teljes érésben van, még találni zöldtáblákat és kifejlődött csöveket, miközben a talaj itt is kiszáradt. Mivel a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, a vízhiány Borsodban is tovább fokozódhat. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hidegfront érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megjön pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódnak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések. Változott a közlekedés rendje Miskolcon a Kossuth utcában. Az idény végéig zárva marad az Arlói strand. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzéséért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Hosszú távra megváltozott a forgalmi rend a Miskolci Kossuth utcában. Itt teljes hosszában kétirányúvá vált a közlekedés, a Palóci László és a Patak utca közötti szakaszon pedig megszűnt a parkolási lehetőség. A Kossuth utca páros oldalán továbbra is megengedett az utasok ki- és beszállása, valamint a folyamatos ki- és berakodás, várakozni azonban tilos. A Pátria tömb mögötti területen is új megállási és várakozási szabályok léptek életbe. A városgazda arra kéri az autósokat, hogy a helyett figyeljék a kihelyezett közúti jelzőtáblákat, valamint az új forgalmi rend szerint közlekedjenek. Idén már nem lehet fürdeni az Arlói Suvadásliget strandon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálata alapján fertőzésveszély miatt megtiltották a fürdőzést. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a strand a hátralévő fürdési szezonban nem nyit ki. A vármegyében ugyanakkor továbbra is 4 természetes fürdőhely várja a látogatókat. A Vadnapark üdülőközpont strandján a vízminősítése tűrhető, míg a Mai Plás strand a Mújítónál található vízi paradicsom és a nyékletházai városi strand vízminősége kiváló. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a rádió.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuális, ami a második, de nem minném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo,
5: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió egy top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hónap végén ismét várják a kutyabarátokat a miskolci telepen. Már etetni is kell a vadállományt a hőség miatt. Verekedés lett a családi konfliktusból Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hónap végén várják újra a látogatókat a miskolci állategészségügyi telepen. Tegnap nem tartották meg a szokásos nyitott hétvégét, így ezúttal a kutyasétáltatásra nem volt lehetőség. A programot az ott élő ebek érdekében mondták le, tájékoztatotta a miskolci városgazda. Mint írják, a döntés oka, hogy erre az időszakra ütemezték a négylábúak orvosi kezelését. A doktorok előírásai szerint ezt követően elengedhetetlen számukra a nyugalom. Az ismeretlen emberekkel való találkozás mindig stresszt jelent számukra, emellett ilyenkor a mozgást is jobb kerülni. A hőségben párakapus segíti a telepen élők hűsölését. Legközelebb, augusztus végén tartanak kutyabarát sétáltató napot az intézményben. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sok jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Verekedésig fajult egy családi konfliktus Sátoraljaújhelyen. Egy helyi lakos nem tudta elfogadni nevetlánya élettársát, ezért rendszeresen összetűzésbe kerültek. A helyzetet az is nehezítette, hogy a férfi szinte minden nap alkoholt fogyasztott. Az eset napján is ivott, amikor ismét találkozott nevetlánya párjával. A korábbi nézeteltérés ezúttal tetlegességig fajult és bántalmazta őt. A Sátoraljaújhelyi járási ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy a történtek miatt közérdekű munkára ítéljék. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hidegfront érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön. Nyolcta pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend, csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Esztégyel, sőt, kettő színpaddal, és a színpadunkon van, ahogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újraindul a személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Egyelőre kímélte az Aszály a borsodi kukoricát. Új módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptember 1-től ismét közlekednek személyvonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A személyforgalom 3 éve szűnt meg ezen a szakaszon, az újraindításról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt Komlón. A Tiszaújvárosi Krónika egy korábbi bejegyzése szerint az elmúlt időszakban üres volt a peron a dél-borsodi településen. A tárcavezető arról szólt, hogy a vonat energiahatékony és fenntartható utazási mód. Hozzátette, a 2035-ig több mint 3,5 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Egyelőre nem okozott jelentős károkat az aszály a Miskolc környéki kukoricában. Az ország túlnyomó részén nagy vagy a legmagasabb fokozatú mezőgazdasági aszály van. Olvasható az Agrártárca jelentésében. Borsodabaúj-Zemplén nem tartozik azok közé a területek közé, ahol idén a legtöbb száraz napot jegyezték fel. A vármegyeszékely melletti földeken a kukorica teljes érésben van, még találni zöldtáblákat és kifejlődött csöveket, miközben a talaj itt is kiszáradt. Mivel a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, a vízhiány Borsodban is tovább fokozódhat. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha bár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenddel, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Én pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyen.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
12: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
11: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódnak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések. Változott a közlekedés rendje Miskolcon a Kossuth utcában. Az idény végéig zárva marad az Arlói strand. Köszöntöm Önöket, Pap Klaus.

0: Ülete volt az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Hosszú távra megváltozott a forgalmi rend a Miskolci Kossuth utcában. Itt teljes hosszában két irányúvá vált a közlekedés, a Palóci László és a Patak utca közötti szakaszon pedig megszűnt a parkolási lehetőség. A Kossuth utca páros oldalán továbbra is megengedett az utasok ki- és beszállása, valamint a folyamatos ki- és berakodás, várakozni azonban tilos. A Pátria tömb mögötti területen is új megállási és várakozási szabályok léptek életbe. A városgazda arra kéri az autósokat, hogy a megszokás helyett figyeljék a kihelyezett közúti jelzőtáblákat, valamint az új forgalmi rend szerint közlekedjenek. Idén már nem lehet fürdeni az Arlói Suvadásliget strandon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálata alapján fertőzésveszély miatt megtiltották a fürdőzést. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a strand a hátra lévő fürdési szezonban nem nyit ki. A vármegyében ugyanakkor továbbra is 4 természetes fürdőhely várja a látogatókat. A Vadnapark üdülőközpont strandján a vízminősítése tűrhető, míg a Mályi Pláss strand a Mújítónál található víziparadicsom és a Nyékletházai városi strand vízminősége kiváló. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hidegfront érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
6: Rivotril.
5: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
7: Furi,
5: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
7: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
6: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
5: mikor repültél először? Mikor repültél először?
6: Hány éves voltam, de képzeljétek el, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült.
5: Tehát, pedig akkor az nagy luxus volt.
6: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felradta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival a cuccokkal.
5: Ez a hosszú házasság titka.
7: Az igen.
5: Mama, te mész repülővel.
7: De várjál, apád miért nem ment?
6: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
7: De már mi évekre mentek?
6: Hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába. Aha. A barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment a cuccokkal a ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apának az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell egy jegyet venni. Lehetséges, hogy
7: ez valami, hogy
6: anyámnak a jegyet még fel kellett, ne kelljen hallgatni 24 órát.
5: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyire elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a mutaroda, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 forintos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
7: Ma már például nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
5: Soha.
7: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk
6: egyszer. Mama, csak fehér Oroszországot nézd.

0: meg na.
1: Legalább.
2: Menjünk el. Érted?
3: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék.
1: Késő? Nagyon késő.
3: Mikor lát? Itt valaki azt mondja, hogy 28 évesen látta a
1: Balaton.
3: Ne csinálj, de hogy csináltál addig?
1: Mit sem,
3: nem Amerika méretű országban lakunk.
1: Az újkijősi bányatavak nekem pont elég volt.
3: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépés, egy semmi?
1: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20-20 évesen?
3: Hát mit tudom én, hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
1: 21-2.
3: 21-2 évesen láttad a Balaton.
1: Rendesebben.
2: Ha? Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
3: Lehet, de gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
1: Na, okay.
3: Egy hetet, nem
1: nekünk
3: volt?
1: Nem volt, illetve nem jártunk közösen nyaralni. Érted, apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
3: Én a nyaram a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsány bányatavaknál.
2: Ez a kaviár nem megfelelő.
3: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kiálltjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki még 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
2: Nem, szerintem ez az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valami nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
3: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
1: Mire odaér?
3: Ebben a formában 2 év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszakítén is megyünk. Azért az nagyon
2: ugye
3: komoly.
2: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy csak történjen valami. Adrenalin kell.
3: De ő szereti? Igen?
2: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
3: 29 vagyok, még szűz. Szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
1: Az igen.
3: Ugye, na, nem látod, hogy például az első, a késői témához, későn érő témához ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy.
2: Van ilyen humorista a társadalomban.
3: Mondd a nevét.
1: Neve?
3: Mindig szűz. Aranyosi.
2: A szűznek az ellentéte. Mi az?
3: Ikrek.
2: De rossz. De
3: szar.
2: Ez vérjé vált bennem ez a poén.
3: Csak mondd, hány éves?
2: Hogy hány évesen vesztette, ő is vagy 29 fele, és már elvesztette. És szerintem van erről anyaga is, de majd mindjárt megkérdezem tőle. És az volt, hogy így egyszerűen...
1: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
3: Igen, tehát 30 nem, éves koráig azért csak belebotlan.
2: Megijesztették.
1: Csúnya volt?
2: Nem volt, semmi extra nem volt, semmi.
1: Egyszer csak tehát normál, férfi.
2: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
1: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
2: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolt ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
3: Ez 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérül.
1: Szép évek mentek el, haver.
3: Mint ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
2: Bepótolta, nem hagyatott utána. Az azt következő 10 év az már teljesen máshoz.
3: Rájött, hogy nem kellettől annyira félni, igen.
2: Igen, helyre rakta. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bízósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
3: Vannak nagy rekorderek.
2: Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
3: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni.
1: Az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
3: Az nagyon kemény.
2: Ne egyszerre próbáld ki őket.
3: Igen. Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyeld, 45 vagyok. Sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
1: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
3: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy
1: azért, érted, ha más
3: hogy vagy 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szemsőre gondolok, Amerika, hogy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
1: Köpsz egyet, az már ott landol.
3: De leszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
1: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
3: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Hát ez nagyon jó. Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
1: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriába vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
2: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
3: Igen, a komplet külföld ellen.
2: Gyertek csak ide, engem nem kaptok meg.
3: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
2: Ez nagyon
3: 42
2: nagyon
3: évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
1: akkor
3: még.
1: Akkor ezért, pont ezért. Mert, igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok. Igen.
3: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs ez a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője. Mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
2: De fiad, hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, meg amúgy is.
3: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok. De hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
2: Hát, igen,
3: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeltek, valami hitrendszer.
2: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
3: Igen.
2: Elkiabálod magad? Tururudi! Már hárma oda fognak menni, mi a bajod, basz?
3: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
2: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják és odaadják.
3: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
0: Sziasztok, jó reggel!
3: Hello, hello. Nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál még külföldön.
0: Így van, én vagyok.
3: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány éves?
0: 45.
3: És soha nem voltál még külföldön.
0: Nem.
1: De várjál szívem!
2: De miért? Hát
1: fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
0: Szombathelyen.
1: A Szombathelytől Ausztria 5 kilométer. Érted? Egy eltévedt részek biciklizés. Igen. Egy rosszul bedisponált osztálykirándulás. Mind átvezet a határon.
3: Semmi.
0: Ez így van.
3: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
0: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
3: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
0: Semmi, abszolút.
2: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
0: A munka.
3: Utazási irodákba jár.
0: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
3: Éjjel-nappal
2: de vágysz amúgy ilyesmi, te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
0: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
3: Hova mennél először?
0: Hát Bora-Borára.
3: Ja! Nagyon jó! Így azért megértem, ja, hogy nem jutsz el külföldre.
2: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
3: Igen, azért Prágával kezdeni, egy pozsonyja.
2: Bora-Bora.
3: Igen, mondjuk, ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani. Igen, akkor már nagyot kell ugrani.
0: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
3: Ez az, igen. Nem. De a férjed se volt még külföldön?
0: Nem.
3: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bali Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát hogy egész, ez nagyon durva.
0: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólani bárkivel.
3: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás,
0: igen,
3: vagy egy ilyen félelem
0: van,
3: is.
0: Biztos. Jó, igen,
2: tehát spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
0: Azt tudni.
3: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
0: Én a környező falvakban igen.
3: Bátor! Hát ez nagyon jó.
0: Mondom, csak a lángocsomra vissza kell Pestre.
3: Egyszer voltál Pesten?
0: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek, a saját lánybúcsomra oda vittek el, igen.
3: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
0: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
3: Ez nagyon kemény ez a sztori.
0: Ugye? Én ugye? Nagyon kemény vagyok.
1: Jó, figyelj
3: ez csak. Nagyon, a külföld is, igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
1: Kinéztem neked egy túrát a hétvégére.
0: Aha,
1: Szombathelyről Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
3: Az vállalható.
1: Annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiai úl, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön voltál.
3: Igen.
0: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
3: Az nagyon kemény.
2: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Át szél elhozza.
3: Igen, ha szél elhozza. Rothadó nyugatra nem kell menni, föl nincs megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
2: Igen. 21 kilométer? Az mi, ez délelőttel a társítás, ha Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
3: Igen. Na jól van, figyelj, nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
0: Sose adom.
3: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
0: Sziasztok, köszönöm.
3: Hello. Ez komoly. És a férje se?
1: Se.
3: Soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön. Van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta. És még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
2: Úriási.
3: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsi sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
1: Hadd menjen.
3: 46 évesen láttam először a Balatont. Most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön. Hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
2: De biztos, hogy te is valamit nem csináltatok.
3: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
2: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd... Már akkor, mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
3: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
2: Mária Pócs.
3: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
2: Igen, te ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. Minden.
3: Ott van, most a Peti megy oda.
1: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
3: Már csak a motoros jogsim van.
1: Azt engedd, de nem neked való, mehet
2: szerintem
1: tovább.
2: Neked való.
1: Nem miért? Mit tudom én?
2: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
1: Szerintem szarvasok, de szélvédő. Ja.
3: Nem, most elhatároztam, hogy újra.
2: Ez milyen a gomba, ez a T betű, ne vágyam.
3: Újra neki megyek, meg sem. Mert akarok egy kicsit így Balaton
2: rötyögni.
1: Rötyögni. Hát az úgy adom a kis Veszpát, azt mehet.
3: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkart, átgurulok haverhoz.
2: Ezzel húzom. Én ezt szívesen látlak téged.
3: Jobban húzom a gázkart. Balkézbe ott a Dínya, az gurulok át Földvár a haverhoz.
2: De figyelj, Babettából nincs modern, amúgy.
3: Dehogy nem, Babett, simán 50-es mocit veszek, azzal jó vagyok.
1: Mehetsz, ahhoz nem kell jogsérülés.
2: Annyira látlak magam előtt, hogy egy DJ-ti szemekben egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
3: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az Otti, vagy
2: Babettát? Én a Babettát ezt nagyon szeretem, a Babettát ezt nagyon jó.
1: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad tökéletes. Előfordul.
3: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistán? Mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
1: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
3: Aha.
1: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
2: Én látlak magam előtt egy ilyen Delhúz a Johnny-ba.
1: Nem, ezért hadd legyek már Bródi János személy igazolvány.
3: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
2: Képzeljétek el, hogy megfogam benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PHD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PHD-s típus. Tehát, hogy így,
3: inkább az egy betegség.
2: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az tök más, de valami, igen, valami.
1: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával.
2: Én igazi dolgra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, aminek ez hangzik.
1: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. a mesterséges intelligenciában működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
3: Hogy használja az agyát.
1: Igen, meg használja az agyát, igen, és ráadásul ugye mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges intelligenciát.
2: Mennyi pucérfogat fog csinálni? Én pucérképeket fog festeni felül.
1: De csak rólam.
2: Igen, mindenkivel. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hónap végén ismét várják a kutyabarátokat a miskolci telepen. Már etetni is kell a vadállományt a hőség miatt. Verekedés lett a családi konfliktusból Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hónap végén várják újra a látogatókat a miskolci állategészségügyi telepen. Tegnap nem tartották meg a szokásos nyitott hétvégét, így ezúttal a kutyasétáltatásra nem volt lehetőség. A programot az ott élő ebek érdekében mondták le, tájékoztatotta a miskolci városgazda. Mint írják, a döntés oka, hogy erre az időszakra ütemezték a négylábúak orvosi kezelését. A doktorok előírásai szerint ezt követően elengedhetetlen számukra a nyugalom. Az ismeretlen emberekkel való találkozás mindig stressz jelent számukra, emellett ilyenkor a mozgást is jobb kerülni. A hőségben párakapus segíti a telepen élők hűsölését. Legközelebb, augusztus végén tartanak kutyabarát sétáltató napot az intézményben. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, a mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Verekedésig fajult egy családi konfliktus Sátoraljaújhelyen. Egy helyi lakos nem tudta elfogadni nevelt lánya élettársát, ezért rendszeresen összetűzésbe kerültek. A helyzetet az is nehezítette, hogy a férfi szinte minden nap alkoholt fogyasztott. Az eset napján is ivott, amikor ismét találkozott nevelt lánya párjával. A korábbi nézeteltérés ezúttal tetlegességig fajult és bántalmazta őt. A Sátoraljaújhelyi járási ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy a történtek miatt közérdekű munkára ítéljék. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahol elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés. És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell.
1: Felkiáltó jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Igen, hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van. Mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá szület.
1: Tudod, hogy én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen? Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem. Budapesten? Nem. Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szíves. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót,
2: ahol
1: voltak, és az, igen, szexi. Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok, én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálj. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, te vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes néz meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsi-Zsilinszky Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapon kapcsolatban, engedd el.
3: Nem. A hajónaplóba.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító? Igen. Hát mi nem hívtál el? Várjál, mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy film, hogy van
3: senki nem
1: és én látom
3: meg
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én látom, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális, éppen azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó, én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami vicces vagy, ne ígérj. Leírtam Anna szörp útjára, hogy nem volt, hogy kortyacsítam, kávézó. Na, szóval hogy mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsül teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán, ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltöltött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokrót, szerintem is, hogy ne fosoljon össze.
3: Azért, nem, szobatiszták, teljesen.
1: Ja, szerintem, hogy ne fosson le, ne fosson le.
3: Nem.
1: És 66 darab malac között ül a Zsül a teljes feladással. Júliusban 43 darab malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsula, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki. Tehát ez
3: valami
1: nem.
3: Csúcs volt. Biztos, kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsi-Zsilinszky Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szemben egy ingatlanos van, igen. És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
3: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sértettétek.
3: Nem. Elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsi-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem.
3: Vagy nem mindegy,
1: a kettő? Mindegy, mindegy,
2: mindegy, mindegy, mindegy, mindegy, mindegy, befordulunk, igen, igen, igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Egy kávézó.
3: Ez egy kávézó.
1: Beszarok, mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik éppen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szág, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők, és ők alukálnak, mert hogy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Tízes emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is. Hogy az, nem,
3: azért, hogy, nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
2: Bekuckolj.
1: Várjatok, várjatok. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, igen, igen. Ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen, kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás.
4: Tartottuk őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy. És lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg
4: it's
2: minden.
4: Várja, a Zsülnek szóltál, hogy vegyél tiszta zokni.
3: Valamelyik gagyizott
1: egy kicsit. Kastázgatnak ezek a malacokat.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet éreznem, de inkább csak egy ilyen fura ökrendezés van rajta.
2: A cukiság faktor, nem tudsz velem
1: így. Igen, malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj. Én vagyok meg ilyen lelketlen, szemét
2: kiégett.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer, malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre oda mászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi, 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar lenni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák. Törpe, sima törpe malackák. Nagyon-nagyon.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinot adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, akkor jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de ugyan, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Ugye, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg nézz rám.
3: Jó, most a zsűr jön.
1: Nézz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Igen. Köszönöm, nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem,
4: de,
5: én csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért, hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözném őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: malacoknak egyébként?
1: Úgy, szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: hogy... Mindenki, aki malacok meg simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát? Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársad dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után így sormállítani.
1: Borral vagy üvel kell megkülöcsolni őket.
4: Sörrel, így mutatom, hogy hogy tekerném.
1: Így simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már
4: kibelezve.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, elkönyvöm, látás muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog,
2: ennek
1: a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
1: Intelligens volt.
3: Nem,
1: intelligens. Mi az, hogy intelligens? Mi IQ-t esztett ötkökre, minden reggel az a malac.
3: Amikor arra jöttem, hogy olvasat Dosztojevszkit.
1: Elrakt a bűn és bűnhődés. Már hallottan olvastál. Raszkolnyik a kalandjait. Hogy szerette, érted? Nem már.
2: Lehet, hogy ülni. Képzeld el. Azt mondja neki a... Hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát most lesz igazán, gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed meg a kis testük melegét, és hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba,
1: Szilvi
3: behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell hozzá.
1: Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
1: Milyen jóga? Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok. Mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra.
2: Itt van a Váci utcán.
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztó cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó társadalom. Kiskutyás jóga! De a kiskutyás jóga!
2: A kiskutyás jóga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és igen, le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök már, vagy a büdös érbe ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyom, akkor a beteg, illetve a labubukon meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Mínesítszer valami. Zsűr, azt írják is igazából, pislogj, ha menekültél volna. Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Nem, fölírtam a hajónapra.
4: Engedd el! Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kimánt, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Pali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, fa. Vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó, de tényleg...
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet, tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És a legjobb
2: része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen.
4: Ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga.
2: Beszélsz.
4: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez.
4: Nem, egyáltalán nem. Az,
2: a malacokat, nem. Miközben te felfalnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de van, ahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek, mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömöszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájában, mint a teve.
1: Igen. A törpemálac nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért legyen egy citromot nektek. A szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, én is csak jobban nézünk ki, igen. Van olyan, hogy kakaó joga, a kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon szédelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is, egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Azok nem zárták be őket?
1: De van, egy... balhéjuk nekik volt, balhé ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezek viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen
2: nem...
4: már kint van pirossal áthúzva? Hogy én nem vertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületbe, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ezzel?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen
4: mikor
1: szinten megbolondulni?
4: Mikor nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozog a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat. De valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jaj, mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Hát egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptember 1-től ismét közlekednek személyvonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A személyforgalom 3 éve szűnt meg ezen a szakaszon, az újraindításról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt Komlón. A Tiszaújvárosi Krónika egy korábbi bejegyzése szerint az elmúlt időszakban üres volt a peron a délborsodi településen. A tárcavezető arról szólt, hogy a vonat energiahatékony és fenntartható utazási mód. Hozzátette, a 2035-ig több mint 3,5 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Egyelőre nem okozott jelentős károkat az aszály a Miskolc környéki kukoricában. Az ország túlnyomó részén nagy vagy a legmagasabb fokozatú mezőgazdasági aszály van. Olvasható az Agrártárca jelentésében. Borsodabaúj-Zemplén nem tartozik azok közé a területek közé, ahol idén a legtöbb száraz napot jegyezték fel. A vármegyeszékely melletti földeken a kukorica teljes érésben van, még találni zöldtáblákat és kifejlődött csöveket, miközben a talaj itt is kiszáradt. Mivel a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, a vízhiány Borsodban is tovább fokozódhat. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
0: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
6: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
5: Ne csinálj!
6: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallat.
5: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
6: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ez szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
5: Mikor írta ezt pontosan?
6: 73.
5: 73 óta
6: ezt hallott, hogy...
5: Ezek, hogy a másnak két szignálja van, annak másodikat is, ő érte, nem tudom, mi a második. Vagy nem
7: van
5: tudom,
7: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdan, csak most nem.
5: Várj, addig ez. Gyere rá másodikkal.
7: Aj, basszus, az van, hogy összezavartam.
5: Jaj, basszus, megint
7: késünk. Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
5: MÁV van a MÁV-nak egy másik szignálja. Valaki dudolja el SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
7: Hogy is van?
5: De várj, ez az intenzív, ez az

0: IC-szignál azt írják. IC-szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
1: Igen, ez kemény gyors.
0: Szóljál, melyikre gondoltál?
2: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
0: Jó, ilyen nincs
1: ez
0: a vállnál.
2: Ez valami. Ne,
0: ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
2: Ez a Pumukliból a következő rész.
1: Ez igen, ezt ismerem.
0: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Igen? Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
2: Ez a karibi térségből van.
0: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na dudod a szignált.
1: Na a második.
0: Nincs meg. Én egy MÁV szignált tudok.
2: A másodikat azt ismertem.
0: Valamit behalóztál. Nincsen második MÁV szignált. Ez volt.
1: Hát de ezzel jelölik.
0: Tidum diridudum. Tidum diridudum. Na így megvan. Várják, próbálom olvasom, amik jönnek, mondnak, hogy melyik. Jó? Tü. Ez?
2: Nem.
0: Tidum diridudum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, az át a beugrik.
2: Igen, próbálkozunk tovább.
1: Didum, diridididum.
0: Nem. Dü.
2: Mi a pontos érkezés szignál? Zsü!
0: Pontos érkezés.
1: Tára, titá.
2: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolja.
0: Haj, du. Badadada, badadabadada. Bodobo Pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
2: Ez a Miskolci gyors.
0: Emilio zseniális. Ez Emilio vagy. Imádom. Lehet, hogy ez az új MÁV-szignál legyen. Menjél viccesen, ez lenne az új MÁV-szignál.
2: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
0: Igen.
2: How do you do? Válaszolj, légy szíves.
0: Emilio, akkor kérjük, adj elő a tételt, jó? Zseni. De nem kell, elég a jó hangja van. Nem kell, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a gyerekek.
1: Milyen...
2: Imádom.
0: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
1: Aki válaszol.
0: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál. Figyelj.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
0: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
2: Állászor a karomon.
0: Tényleg? Ennyitől?
2: Igen,
0: ez nem kell sok.
2: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszéd szobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kell hajnalban. Figyelj, fú.
0: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket, jó?
2: Tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
1: Már ott van. Figyelj,
2: ez a bizalmi kérdés.
0: Figyelj, indul. Ez mi volt?
1: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
2: De.
1: Nem.
0: Mi volt ez?
1: Delta.
2: Jön a repcső, hallod?
1: Delta volt?
0: Ez Delta.
1: Tényleg, igen.
0: Úristen! A gyerekkorról Delta főcímzene.
1: Mamutzen ment a jégsivatagba.
0: Igen, mennek a jégsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a minden.
2: Olyan érzem, de kemotokszal szórnák a lelkemet.
0: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az a baj, te túl fiatal vagy ehhez.
2: És buta. Ezt kell tőlük közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
1: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
0: Igen. Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
1: Wow, megvan a...
2: Private Gold.
1: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma, de, van.
0: Jó, panoráma, panoráma.
1: De szerettem. Meg és van? Ennek várja, a képe is jó volt.
0: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
2: Igen, igen, most nektek kell becsukni a szemünket.
1: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
2: Nem lesz új.
1: Nem lesz új?
2: Nekem nem új. Na. Szerintem nektek sem új. Nem.
0: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
1: Nem lesz fizú kislány.
0: Nem, ha ezt most elbukom. Na, ez mi a tököm?
1: Csí.
0: Mi ez? Ez nincs.
2: Na, gyerünk!
1: Csí. Szédi a láz!
0: Fúj, de undorító volt ez! ne gyűlöltem. Szulák? Ez a Szulák?
2: Szulák.
0: Milyen jó hangja volt.

0: Úristen,
1: de jó. Jó? Figyelj, mutatom a következő, csukd be a szemed, figyelj, itt a következő, jó? Ki mondja be először?
0: Ne viccelj, Isten, ez alapmű! Alapmű!
1: Ugyabár, de jó volt! Hétvégén. Anyát vágta a körmödet, kiértetett, de nagy lábú köröm.
0: Apát tohányzott,
1: te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetet a lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
0: Ó, telesport, telesport!
1: Vívtak, fociztak, beesnek a kamerába, fú, de jó.
0: Animált volt. Igen.
1: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generáció szolgálása.
1: Jó, mert drabbára látok köszönjét, mert aki a barátok küldeni. Oldjuk a köszönjük bennálló generáció szolgálása.
2: És először barátok összegondoltam, de aztán csukjátok meg, csukjátok.
1: Oké, figyeljön. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem a Innus rakott be.
2: Mekkor ezen ez amúgy nem?
1: Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Ricsés, hagyjátok, abban rám jut a szorongás.
0: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
1: Hát a gyerekkorunkban ez volt. Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
0: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
1: Ablak!
2: Te nagyon jó ablak.
0: Vagy. Én nagyon szerettem az ablakot.
1: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
2: egység. Szuper csapat.
1: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
2: Hogy van?
3: Tagjait elítélték egy
2: bátorokat,
3: repülése is körözi. Milyen megoldhatta őket?
1: Ebben vagy? Sose szerettem.
2: Ez lehetne a mászignál mostantól.
1: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: Nem lenne úri, ezt erre jönne be a vonat.
1: Jó.
2: Úgy is mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
1: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.

0: Kékfény.
1: Azaz.
2: Te jó vagy.
3: Ezt mondom, zöld.
1: Kékfény. A zöld fény volt. Kékfény.
4: De olyan vidám, ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
1: Kettős gyilkosságban megölték három Bert, a kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntetét. És most zene. Csukd be a szemed.
4: Annyira durva, hogy ezt megnaphattad. De miért kiskos ügynök közé van?
1: Mi ez?
4: Ez Koruk egyik legfontosabb műsora.
1: Alapmű.
3: Mi ez?
4: Ez a Balázs Show.
1: Balázs Show. Te rohadt szemét!
0: Bocsi!
1: Nem hiszem, hogy ezt nem
4: tudod. Amúgy a Mónikának jobb volt a bemúló zenéje.
1: Ó, azért ez meg volt ámírva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk, szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
5: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
1: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
4: Úristen! Úristen!
3: Mi ez?
1: Nincs meg.
4: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
1: De szép volt ez, nagyon szép. Nagyon szerettem ezt a
4: mesét. Az elsüllyedt világok.
1: Elsüllyedt világok.
4: Ebben volt az a pocivóorú lény, amire nem tudom miért. Emlékszel erre?
3: De mindenki meghal. Azt
1: érzed már. Ezért nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat. Nagyon, én nagyon, én szerettem.
4: Kicsi voltam hozzá, és
1: nagyon depresszió. Ne nézz oda, figyelj, tessék.
3: Jó, hát ez alap.
1: Ez alap, ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
3: Meg a az, haverja a Harry.
1: Meg a haverja a Harry megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy nem. Figyeld.
4: Hallod, ez.
1: Nincs meg.
4: Nincs meg.
1: Nincs meg.
3: De
4: Magnum.
3: Magnum, úristen, Magnum.
1: Nincs meg. Nem volt meg, tényleg. Mondd, ahogy mondod, de ugrál.
4: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
1: Magnum, de jó volt.
4: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
1: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sosem néztem meg egy rész se soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
3: Igen, ugyanaz mindig.
4: Nem, én a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
1: Jó pasi volt?
4: Nagyon jó pasi.
1: Jó pasi volt?
4: Mi most is az. Meg a haver, kötelező fekete karakter.
1: De, jó, hát
3: a akkor is kellett.
1: A minőség nem annyira.
6: A főszerepben Michele Placido.
3: Michele Placido. Na, miben van?
1: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a polip, de szerettem.
4: De van egy nagyon jó, ezt a Kórházváros szélén.
1: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KGST, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
3: a Nők cseszlovák. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
4: muzsikát. Nők a pult mögött.
1: Nincs meg a Nők a pult mögött?
4: Nem.
1: És a Kórházváros
3: szélén... Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
1: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
4: Charlie Majom család.
1: Charlie Majom család.
4: Ha valamit utáltam egész életemben.
3: Az verte Charlie meg a Balázs Show-t. Nem tudom.
1: Ezt nem tudod a sztorit.
4: Nem tudom.
1: Nem tudod ezt a sztorit. Elmondom akkor, mikor elindult a Balázs Show. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talk-sokkal volt, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéketnek, hogy berakta a Charlie a Majom. És ott abba kellett hagyni a Balázs Show-t, mert legyőztek.
4: Nem, figyelj, nem, ugyanabban, hogy mi faj van.
1: Megvert egy majom. Családtag. Legyőzött egy családtag, érted?
4: Szóval ugyanabban a műfaj van. Ez lesz fel a legjobb.
1: Mondd az RT, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay? Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
3: Ez a Nők a pult mögött?
1: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
4: Én soha életem nem láttam.
1: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
3: Egy kisvárosi élete, intrikákkal, hulákova asszonya.
4: Szafaládékat látok a képen.
3: Iflik.
1: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
4: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
1: Oké, na, összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol másról szól. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegyalján.
3: A
1: dal jó, de mi a szar
3: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
1: Ilyenet terhetsz!
3: Te tényleg ezt nézted?
4: Én mondtam, hogy összelátja.
1: Ja, ez amikor eltűnt
3: a csellengőket
4: nézted. A csellengők.
1: És ezt nézted?
4: Ezt nézted a csellengőket.
1: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
4: Tudom.
1: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóró sorozatot?
4: Latolgattam az esélyeimet.
1: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
4: Megvártam, hogy mikor jön be az ére, amikor végre rájön meg egy kurva teljes dobozra.
1: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerek, akkor teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom a gyerdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária. Ebből az erős, hogy ezt tízőztön.
4: Ez az mindenki nézte, nem?
1: De ennek már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
4: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
1: Mi társasoztunk, anasztáztunk, hát ki mit?
3: Kinek mi jutott?
4: Én a szökésemet terveztem.
3: Odaültettek a tévé elé, nézett kicsit.
1: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek ott.
3: Mi ez? Peti a csúnya lány, vagy?
4: Van hasonló.
1: Egészen érdekes gyerekkorom.
3: Akkor Eszmeralda.
4: Nagyos?
1: Ez nem, én nekem ez szabad a gazda.
4: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
1: És milyen ízű lesz a fagyi?
4: Amilyen sikerül.
1: Ez nincs meg.
4: Ez nekem... tudjátok, micsoda? Ez a homok titkai.
1: A homok titkai?
4: Homok titkai.
1: Ez, de ez, ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi volt?
4: Nem azt mondja, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
3: Nem.
1: Homok titkai.
3: Tónyó. Mi az, hogy Tónyó?
4: Tónyó bajcsina, Tónyó bajcsina. Nincs meg.
1: Ez nem lehet, hogy a nyíregyházi tévé adta?
4: Nem lehet, csak Tónyó volt.
1: Tónyó volt az nyíregyházi
3: homok. Tónyó, gyere, tehát a bányából.
1: Ez nem lehet, hogy a nyíregyházi tévé adta valami a homok titkai című a bányából.
4: Nincs meg nektek. Tónyó. Tónyó. Ne csináld Tónyó.
1: Mi ez a, homok titkai?
4: Tonyo, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg végülis az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyo homok titkaival.
3: És erről szólt a film, hogy
1: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyo.
4: Holdkoros Tonyo.
3: A homok titka.
4: Ott van, ő Tonyo, tessék.
1: Te...
4: A holdkoros Tonyo.
3: Ez tényleg nyíregyháza.
4: A homok titka.
3: Ez a nyíregyházi bányató.
1: És ez egy sorozat volt.
4: Ez a sorozat volt. Ez a sorozat volt.
1: Atyaig. Hát Feri, ezt négyszer holnapra pótold be az első.
4: Na, nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
3: Nincs.
1: Feri, az első 10 évadot holnapra pótold be.
4: Gyagyás Tonyo.
1: Atya Isten.
4: Jaj Istenem. Jaj Istenem. Úr, menjen irek.
1: Akkor ez nem csak lokálisan ment a nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
4: nincs
1: volt.
4: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
1: ugye... Mindez Tonyóval, szerelem, intrika, Tonyóval.
4: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt, ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
1: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
3: Hát, az is
1: ja, hogy akkor nem tévedek.
4: Jaj, Tonyónak. Mondom, Antonió lett volna, csak ugye ez
1: megrendelődött. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és ez, akkor...
4: Meg a Pompák királya, meg a Rosalinda. De jó ég.
1: Na, ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom. Tehát azért
4: a... Hány részes volt,
3: hány részes volt ez a homok titkai?
2: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódnak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések. Változott a közlekedés rendje Miskolcon a Kossuth utcában. Az idény végéig zárva marad az Arlói strand. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzéséért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőségmegőrzési ideje.
1: Hosszú távra megváltozott a forgalmi rend a Miskolci Kossuth utcában. Itt teljes hosszában két irányúvá vált a közlekedés, a Palóci László és a Patak utca közötti szakaszon pedig megszűnt a parkolási lehetőség. A Kossuth utca páros oldalán továbbra is megengedett az utasok ki- és beszállása, valamint a folyamatos ki- és berakodás, várakozni azonban tilos. A Pátria töm mögötti területen is új megállási és várakozási szabályok léptek életbe. A városgazda arra kéri az autósokat, hogy a helyett figyeljék a kihelyezett közúti jelzőtáblákat, valamint az új forgalmi rend szerint közlekedjenek. Idén már nem lehet fürdeni az Arlói Suvadás-liget strandon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálata alapján fertőzés veszély miatt megtiltották a fürdőzést. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a strand a hátralévő fürdési szezonban nem nyit ki. A vármegyében ugyanakkor továbbra is négy természetes fürdőhely várja a látogatókat. A Vadnapark üdülőközpont strandján a vízminősítése tűrhető, míg a Mai Plás strand a Mújítónál található vízi paradicsom és a Nyékletházai városi strand vízminősége kiváló. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot. A szabadban végzett tevékenységeket érdemes a reggeli vagy esti órákra időzíteni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék Weekend. Sebestyén Balázsral, Rászkó Eszterrel, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1! Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék Extra! Extra!
4: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felsővezetés, komplett felsővezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felsővezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
5: szerintem
4: mondani.
5: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
4: Csapatépítőre mentek.
5: És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi, már csináltuk. Legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokva. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
4: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
6: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
4: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
6: Kimaradtak belőle.
4: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaért. Érkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
5: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem
4: zavar különösebben.
5: Mi a baj ezzel?
6: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
5: Na.
6: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
5: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
4: Na, igen.
5: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
6: Okay? Nekem alapvetően semmi problémám nincs.
4: Nincs szexuális.
5: Sőt, este bevállalod.
4: Igen. Nincsen szexuális visszaélés.
6: Hogy derült ez
5: ki? Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
4: Ugye, mit tudsz ráírni?
5: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
4: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendeszoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendeszoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
6: Nézd, hogy zsűlek, hogy csillog a szeme.
4: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova menj. Azt is elkapták, tudod.
5: Bocsánat, te beírtad magad a csendes szobába?
4: Löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jövőséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak, azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod.
5: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
4: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
6: Én szerintem...
4: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fogtok ülni, vigyázz be öltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána a kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fejek, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
6: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Tényleg fél órás bontásokban mehet.
5: Hát persze, hát miért? Majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudod, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató...
4: Szerintem elől mennek a nagyok.
6: Igen.
4: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
6: Vagy hogy van egy ilyen fészcsek, és azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
4: Igen, jó kettes szoba.
5: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a érzet, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra. Na ott vannak a két szalon cukrosok, akkor a köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás. Nem rossz.
6: Haladó.
4: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdv egy állami alkalmazott. Jó ide jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye? Hát cég és között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyár itt, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg valahol meg tök rakendról az egész.
6: Nagyon haladó.
4: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem. Hát tehát nem
5: persze, de az ott
4: sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anya vállalla, de rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtom magány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
6: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és ott nem kell kirúgni.
4: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
6: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most. Körül.
4: Én szeretném a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
6: Meg lehetne tolni egy kicsit.
4: Értem én a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
6: A tombola helyett. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
4: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
5: Ez komoly.
4: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Csendes szobát csinálnak közben, ezek meg ki Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen. Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség. Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
6: Ez egy haladó gondolkodás.
4: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. 3 havonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
6: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
4: Ne, sehova, nem megyünk sehova, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazat, amikor először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitte őket a főnök.
5: Na gyerekek, búza learatva, gyerünk.
4: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
6: Na.
5: Korrekt.
4: Hát de komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
5: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
4: hát
5: csak
4: mennyire
5: lehetett volna egy plusz.
4: Mennyire eljárt e felett az, meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk.
6: Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétisbulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
4: Igen.
6: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez belelni.
4: Mindenki be van öltözve. Igen.
6: Csak azt látok, hogy 8 nagyon furcsa. Egy kis kukorcban
4: állnak. Mint a South Parkban, tudod, engedelek ezem. Itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, mi vigyázzat,
6: Jézus! Láttál már ilyet?
4: Láttál egy Jézus fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus! Hát, ez nagyon kemény.
6: Lenne miről utána beszélgetni.
4: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftver cégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjuttatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
5: Nem is akarom érteni.
4: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
5: Na.
4: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez mik egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
5: Az nehéz.
4: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
5: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
6: Az személyi összeférhetetlenség.
5: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
6: Nem volt közös a vízió.
4: Ez most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így belehelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
6: Hát,
4: nem?
6: Meg
4: jó szakmai gyakorlattal.
6: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
4: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
5: Ott nehezebb dolgozó.
4: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. Szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
6: Ez a Balázsék stáb.
4: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
5: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis, csávók, akik végigézni retenek.
4: 32 évesek szűzek.
5: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
4: Az ügyvezető céges bulin nőnek öltözik, és úgy veleti, érted?
6: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
4: Igen.
6: Igazán elszabadulnak.
4: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, hogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára, az összes irodai dolgozott, elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gurmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral.
5: Hello,
4: német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
6: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
4: Hát a Feri gyúr addig várja.
5: Én tegnap is voltam, ma is megyek.
4: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
6: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
4: Én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodótat ne hagyjátok otthon.
6: Bízhatunk benne.
4: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hozzátok a buslakodót, jó?
6: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
4: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
6: Behajtogatom a kézi fogyászomba.
4: Na gyerekek, állítólag van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Biztoli Egyetem agykutatója, te nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy hat! Még egyszer mondom, hat! De mennyi?
7: Hat!
4: Hat évtizednyi kutatás után.
5: Nem mondott, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
4: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik-e ilyen csávó.
6: A nagyon hiteles kutató.
4: Dr. Natalie, nézd meg, csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
5: Vagy nagyon szereti a csokit.
4: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezetten csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, hogy ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
6: Ez egy drogdíler, szerintem.
4: Finom lágy dallamok, dur hangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyés a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
6: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
4: Jó. Na várjál, hogy csináljuk?
5: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
6: Mert azt mondja, hogy édesek.
4: Na most édesek. Mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete
5: az
4: csoki.
5: Az igaz, de ez finomabb.
4: Igen, de rizses csokival akarod?
5: Ez nem rizses.
4: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutattak? Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
6: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
4: Hát, igen. Szerintem az
5: is
4: jobb.
5: Tempósat, hogy végezzünk már,
6: semmi.
5: Vagy a...
6: Semmi. Nem, mit? Zene nem.
4: Miért?
5: Egy ilyen
4: ne csinálj! Miért?
5: És ott szól egy jó klasszikus.
4: Egy jó álmok futó. Ott szól egy... A zenére jó pedig, nem?
6: Annyit elvesz belőle.
4: A zene a szexből.
5: Hogy be?
4: Ne csinálj! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy. Nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor?
5: Az hozzá!
4: Na, azt hozzátesz. Csak mit csinálsz?
6: Csak is Marci Anikó hangjára indulok be.
4: Marci Anikó.
6: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
4: ne csinálsz,
6: zajt.
4: Beraksz egy jó Whitney Houston, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
5: Kérlek,
4: egy Kenny G, várjál. Utoljára Kenny G szólt, rakjál egy kis Kenny G. Okay,
5: na, vacsora után vagyunk,
4: jön
5: ugye, nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, igen. Finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
4: Na, tegyél be egy Kenny G.
5: Tessék!
4: Én már most sírok.
5: Júli.
4: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
5: Azt tudod, ugye, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
4: Itt ez. Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy.
5: Itt sírsz.
4: Itt már bőgted magad.
6: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
4: Hát nem mondd. Nem mondd, hogy
5: nem jó. A ruhavá.
4: Hát nem mondta, hogy nem jó.
5: Már.
4: Egy kis Kenny G-t hallgatni.
5: Hát,
6: most...
4: Na, hozzunk csokit. Nézzük meg a dalt. Na.
6: Nem
4: tudom, miért jutott eszembe ki.
5: Dehogy nem.
4: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most egy Kenny G. Hát mit tudom én?
6: Milyen masszatolás menő erre.
4: Nem,
6: most
4: egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondta, hogy nem jó. Nem, most nem az, valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
6: Nem, zene nem, nem. Mert ne legyen már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
5: Hogy nyomna?
4: Ennél keserű erősíti. Zajt, milyen, mi kiadott, hogy kopognak, hogy fúrnak nálatok, vagy mi nátok
5: a zajt? Sóhajok. Hát de az megy, az ott van a füledben, ez nem üvölt a Kenny G. Hát
4: csak
5: nem
4: maga
5: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
4: Persze.
6: A szex a csöndben jó.
4: Jó.
6: Mármint, hogy mármint nem...
4: Hanem, hogy nincs mellett.
6: Hogy nincs mellett a zenei aláfestés.
4: Na. Tessék.
5: Jó második falat csoki.
4: Már egyéb most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
6: Figyelj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
4: Semmi, csak egy ilyen.
5: Végig ilyen. Frankon édesebb.
4: Ne csináld.
5: Frankon jobb gyerek, az nekem jobb.
4: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
6: Ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... akciós fehér nem ügy. De már nem ugyanazt hozza.
4: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
5: Több
4: semmi?
5: Az édessége.
4: Nem hoz valami más vissza zenére? Semmit nem érzel változást?
6: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipusztálni.
4: Komolyan mondom,
5: te... tényleg jó alany vagy erre.
4: Te az a típus vagy, aki szexuálza, megszól, hogy várjál, van egy dínya maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basszú. Azt is kellett, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
5: Nekem jobb.
4: Jobb egy kicsit?
5: Határozottan érzem.
4: Jó, Anna?
7: Julival vagyok.
4: Semmi? Semmi.
6: Próbáljuk ki égetett szesszel.
4: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
5: Na van, aki ilyen zenére alszik például. Ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
6: Hogy vagy hát érzem
5: igen,
6: erre.
5: Ilyen nagyon szép chill zenére, és erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
6: De szoktál meditálni? Te zenét használsz
4: hozzá? Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
6: Na, ugye.
4: Ott viszi a fókuszt.
6: Erről beszéltem.
4: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálunk. Mindkettőben tök egyedül vagyok.
5: Igen, és profi.
6: Csak magadnak kedvesítettem. Gyere, Bali.
4: Vannak irányított meditációkat, szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
6: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
4: megszólal
6: egy hang. Egész testem ellazul.
4: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
6: Elnehezedik a szemhéjam.
4: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, hogy úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
6: Nekem hát 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, mint egész testem ellazultam, pihen.
4: Egyébként nem rossz ez.
6: Mi? Az
8: nyugodt vagyok, ellazulok.
4: Ő volt. Ő volt?
6: Nem,
5: idősebb volt.
8: Nyugodt vagyok.
4: Nem vagyok nyugodt. Én azonnal felhúzom magam.
6: Azt, hogy háromszor elmondod, nem eszem nyugodt.
4: Itt a dal!
6: De ez
5: mi,
6: az előző?
5: Az előbbi, az nem
6: miért
5: az előbbi
6: volt?
4: Az egy másik volt.
5: Az egy másik.
6: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
4: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
6: Na, akkor most a számba veszem.
4: Újra. Ez már...
5: Menj! Nem.
4: Semmi. Semmi nincs.
5: Várd meg a végét.
4: Nincs változás nekem.
6: Erre beindult a bélmozgásom.
4: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
6: Beletöröljük a lábunkat.
4: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
5: Nem lett jobb tőle, na.
4: Nem, igazából nem. Jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
10: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt. Én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620

0630 111 111 az elérhetőségünket, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, a jó all-star csapat, Swiss Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Dua Lipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot, és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer, Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Úrcsa, ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagydíj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolna az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkosít, 9 órától pedig Bird Is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygo-tól és a War Republic-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt láttam, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé már most, úgyhogy

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegyés ilyen EDM klasszikusok, mint ez, Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda, a szép unokahúga, a bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, kezd azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A hónap végén várják újra a látogatókat a miskolci állategészségügyi telepen. Tegnap az ebek orvosi kezelése miatt elmaradt a nyitott hétvége és a kutyasétáltatás. A következő kutyabarát simogató napot augusztus végén tartják, tájékoztat a miskolci városgazda. Szeptember 1-től ismét közlekednek személyvonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A járatok 3 éve szűntek meg ezen a szakaszon, tehervonatok azonban továbbra is közlekedtek. A pálya műszaki állapota megfelelő, így újraindulhat az utasforgalom. Egyelőre nem okozott jelentős károkat az aszály a Miskolc környéki kukoricában. A növény teljes érésben van, miközben a talaj már kiszáradt, írja az Agrártárca jelentése. A következő 8-10 napban nem várható számottevő csapadék, így Borsodban is tovább fokozódhat a vízhiány. Este nyugodt marad az idő, hajnalra felfrissülhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Ez a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor megérkeztem, és persze itt vannak a jó kis pörgős dalok egymás után. A szokásos menetrendben haladunk, a rutinosak nagyon jól ismerik ezt. 12 és 13 óra között kevergetem a pop és dance dalokat, ezek szólnak a rádió egy déli mixében. Rögtön egy olyan felvétel, amit átvitt értelemben kell átgondolni, a vágyakozásról szól. Bizonyám, ez már a Ferrari, egyenesen James Hype-tól és Miguel de la Rosa-tól.

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger, egy napsütéses idő ez az, ami vár ránk holnap, bár felhők azért meg-meg jelenhetnek, nálunk kevesebb esélye van egy-egy zápornak vagy zivatarnak, de szerintem gondolunk rá, hogy éppen érkezhet. A légmozgás élénkebb lehet, a kánikula időjárás 33 és 38 fokot jelent, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, ez vár ránk itt Miskolcon tehát, illetve egy nyárias dal, ami persze foci himnusz is egyben. Shakira következik a DLMX-ben, és a Die Die.

0: Ez a 93 Rádió egy csak igazi mai sláger, egy 37-es gesztei körforgalom Szerencs közötti szakasz, számítsunk radarra, arra felé a 35-ösön Sajószögednél, vagy akár itt Miskolcon a József Attilám.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Alan Walker, Alone Part 2, ez következik a Daily Mixben.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely augusztus 9-e van, nagy nap ez az emődök számára. Bizonyám őket köszöntjük nagy szeretettel, Isten éltesse valamennyiüket, és gondolunk azokra is, akiknek pont a születésnapi esik mára. Lehet, hogy így vasárnap éppen a család vagy éppen a barátok körében tartanak egy nagy-nagy ünneplést, és milyen jól teszik. Menet közben szól a Rádió egy déli mixe, ahol ide csalogattam egy dalt két szupersztártól, egy német, illetve egy francia producer teszi tiszteletét, összedolgoztak, és ha valami ismerős ebben a dalban, akkor talán ezek a szaggatott groove-ok, ritmusok, amelyek az Alphaville Begin Japan-jéből származnak. Bizony, na innen lehet ismerős. Jön Purple Disco Machine Kungs és a Substitution a Daily Mix-ben.

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön a következő 60 perc, és ezt is megtöltöm jó zenékkel itt Miskolcon és környékünkön. Például a Dirty Blonde című Bibi Rexa albumról játszok egy tracket. Méghozzá egy olyat, ami megidéz egy korábbi fétles sikert is. Jön a New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazit.

A 93 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, szép vasárnapot, tök jó, hogy együtt vagyunk, szólnak a jó zenék is a Rádió 1-en, ezekről gondoskodom, a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor még mindig, és egy olasz DJ következik, Alex Kenji-nek hívják. Ha valaki tudja, hogy milyen a nyárias lüktetés, hogyan kell olyan zenét csinálni, ami mediterrán hangulatú és táncba visz bennünket, na akkor róla van szó. A következő percekben megmozgat minket, itt van a Rádió 1-en a Bambolé.

0: Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger, mely óvatosan zabolázzuk a lóerőket, ahogy szoktam mondani, mert a hármason Bükkábrány és Vatta között akár feltűnhet a radar, a 37-esen a Gesztei körforgalom Szerencs közötti szakaszon, a 35-ösön Sajószögednél, vagy akár a József Attilán itt Miskolcon belül.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Itt van az egykori Kylie című dalból egy kiváló remake Axentel, Szirával és Misha Millerrel.

0: trying to get the party lit.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
3: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
1: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A napsütéses időjárás folytatódik tovább, holnap is erre számítsunk itt Miskolcon és környékünkön. Bár időnként azért felhők megjelenhetnek, és van némi esélye, ha nem is sok, egy-egy elszór zápornak vagy zivatarnak. Kánikulában lesz részünk, 33 és 38 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Rehab és Sam Feld mellett itt van a Brit Switch Disco, akiktől most nem egy Robert Miles remake-et, hanem friss dalukat, a Slip Tonight-ot hallgatjuk meg.

96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Ray Dalton, ezt a nevet jó ideje, nagyon-nagyon ismerjük, bárcsak egy-kettő év vagy három az, ami datálható a szólókarrier kapcsán, előtte mindig valahogy közreműködőként szerepelt, tényleg másoknak az oldalán. Jön tőle a Blade Running a mikrofon mögé, Kis Márti nem sokára, mi találkozzunk holnap, ismét várok mindenkit akkor is. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes napot kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai sláger

0: igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadj!

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi ma is lágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi ma is lágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annól látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó, egyen ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control. 40

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blond is dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

a 42. helyen, a 41. pedig. A foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

36. helyen szólt. 35. Cigala, Jackson Mi és a Riptide. 34. Anoktól, Eva Max-től, a Car Keys. Laro és a Lottery, a 33.

Time. Itt Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető, elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat. Nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: Nél jár. Van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quinter.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
3: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
4: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
3: Nem emlékszem.
4: Mikor szájon csókoltál és messzi,
3: a naplementében
4: mesterséges lélegeztetéssel hoztál.
3: Elfutottál az
4: enhetesen. Mikor Jani rosszul lett.
3: Jani rosszul lett, az egy ilyen az egész helyzet.
4: Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
3: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani-féle bolondozás, hogy ott van nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
4: Az talán egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
3: De ott cselekedtünk.
4: Igen.
2: Én várok életem nagy pillanatára.
3: Ugye, hogy ezt jó, nem is azt mondom, hogy az ember várja.
2: Én sokszor fantáziálok erről.
3: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
2: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
3: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
2: Én húzom ki őket, vagy egy helymikféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
3: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Hemlifél műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
2: Én lennék az, én!
3: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
4: fúldoklom. Jó vagyok, én akarok bemenni ért.
3: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elkezdődött a Pláza Makropolis csomópont felújítása Miskolcon. A Városgazda tájékoztatása szerint a hónap végéig ideiglenes közlekedési rend lesz érvényben. A Petőfi téren pedig lezárták a Makropolis épülete melletti díjköteles parkolót. Idén már nem lehet fürdeni az arlói Suvadásliget strandon. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint fertőzés veszély miatt fürdési tilalom lépett életbe. A térségben ugyanakkor 4 természetes fürdőhely továbbra is várja pancsolókat, ezek közül 3 kiváló, egy pedig tűrhető vízminőségű. Verekedésig fajult egy családi konfliktus Sátoraljaújhelyen. Egy helyi férfi rendszeresen összetűzésbe került nevet lánya párjával, akit végül bántalmazott. Az ügyészség közérdekű munka kiszabását javasolja a bíróságnak. Este nyugodt marad az idő, hajnalra felfrissülhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

Van is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Félszögült a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5. pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

Hoplite, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Hoplite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú, a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forró drót, SMS, telefon, Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
10: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
11: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
10: Nem emlékszem.
11: Mikor szájon csókolt el, és messzi,
10: mesterséges
11: lélegeztetéssel hoznál.
10: Elfutottál az
11: emhetesen. Mikor Jani rosszul lett.
10: Ja, Jani rosszul lett, az egy
11: az egy helyzet. Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
10: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani-féle bolondozás, hogy ott nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
11: Az talán egy ilyen, de nekem más nem nagyon volt.
10: De ott cselekedtünk.
11: Igen.
9: Én várok életem nagy pillanatára.
10: Ugye, hogy ezt, jó, ezt nem is azt mondom, hogy az ember várja.
9: Én sokszor fantáziálok erről.
10: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
9: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
10: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
9: Én húzom ki őket, vagy egy helymiféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. Utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
10: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Hemlifél műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
9: Én lennék az. Én!
10: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
11: jó
10: fuldoklom.
11: Vagyok, én akarok bemenni ért.
10: Vissza akarok nem menni gyere. A családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hónap végén várják újra a látogatókat a miskolci állategészségügyi telepen. Tegnap az ebek orvosi kezelése miatt elmaradt a nyitott hétvége és a kutyasétáltatás. A következő kutyabarát simogató napot augusztus végén tartják, tájékoztat a miskolci városgazda. Szeptember 1-től ismét közlekednek személyvonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A járatok 3 éve szűntek meg ezen a szakaszon, tehervonatok azonban továbbra is közlekedtek. A pálya műszaki állapota megfelelő, így újraindulhat az utasforgalom. Egyelőre nem okozott jelentős károkat az aszály a Miskolc környéki kukoricában. A növény teljes érésben van, miközben a talaj már kiszáradt, írja az Agrártárca jelentése. A következő 8-10 napban nem várható számottevő csapadék, így Borsodban is tovább fokozódhat a vízhiány. Este nyugodt marad az idő, hajnalra felfrissülhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A műsor támogatója a Burger King.

Cselegüt, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition. Mixelek nektek az igazi maslágereket, megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Off a Back és Wasted Love. Az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz? Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt?

elég jó sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Canerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekesnő? Elmondom.

Ilyen Sausa Legit, Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokan kérték SMS-en, sok szólók jönnek, a Kashmir, a Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik, egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show, Summer Edition magyarul, mixelek nektek az igazi ma is lágereket. Álljó kukikám, kevés edül, mások

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakott kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi, ma is legjárnaket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
8: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
9: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékezz. Kimaradt?
8: Nem emlékszem.
9: Mikor szájon csókoltál, és messze.
8: A naplementében.
9: Mesterséges lélegeztetéssel hoztál.
8: Elfutottál az emetesen.
9: Mikor Jani rosszul lett.
8: Jani rosszul lett. Az egy
9: kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
8: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani-féle bolondozás, hogy ott van nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
9: Az talán egy ilyen, de nekem más nem nagyon.
8: De ott cselekedtünk.
9: Igen.
2: Én várok életem nagy pillanatára.
8: Ugye, hogy ezt nem is az, hogy az ember várja.
2: Én sokszor fantáziálok erről.
8: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
2: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
8: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
2: Én húzom ki őket, vagy egy helymiféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
8: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Henry féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
2: Én lennék az. Én!
8: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fuldoklom.
9: Jó vagyok, én akarok bemenni ért.
8: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elkezdődött a Plaza Makropolis csomópont felújítása Miskolcon. A Városgazda tájékoztatása szerint a hónap végéig ideiglenes közlekedési rend lesz érvényben. A Petőfi téren pedig lezárták a Makropolis épülete melletti díjköteles parkolót. Idén már nem lehet fürdeni az arlói Suvadásliget strandon. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint fertőzés veszély miatt fürdési tilalom lépett életbe. A térségben ugyanakkor 4 természetes fürdőhely továbbra is várja pancsolókat, ezek közül 3 kiváló, egy pedig tűrhető vízminőségű. Verekedésig fajult egy családi konfliktus Sátoraljaújhelyen. Egy helyi férfi rendszeresen összetűzésbe került nevelt lánya párjával, akit végül bántalmazott. Az ügyészség közérdekű munka kiszabását javasolja a bíróságnak. Este nyugodt marad az idő, hajnalra felfrissülhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition. Oké? Oké. Állj a kukikám, indíts be!

slágér megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi más slágereket. Megfelelő? Na jó van, oké. Állap kukikám, indíts be!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
3: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
4: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
3: Nem emlékszem.
4: Mikor szájon csókoltál, és messze
3: a naplementében
4: mesterséges lélegeztetéssel hoztál.
3: Elfutottál az
4: M7-esen. Mikor Jani rosszul lett.
3: Ja, Jani rosszul lett. Az egy
4: kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
3: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani-féle bolondozás, hogy ott van nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
4: Az talán kemény volt. De nekem más nem nagyon
3: De ott cselekedtünk.
4: Igen.
2: Én várok életem nagy pillanatára.
3: Ugye, hogy ezt nem is az, hogy az ember várja.
2: Én sokszor fantáziálok erről.
3: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
2: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
3: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
2: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
3: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich-féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
2: Én lennék az. Én!
3: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
4: jó
3: fúzom.
4: Jó vagyok, én akarok bemenni ért.
3: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!

Az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19-20 óraig élő kívánság műsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, ne dumáljál, ért?

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor soha. Fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
7: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, mennyit utca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
6: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
7: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre.
6: Te közben a gyereket.
7: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Ő mit vásárol?
6: A két túró Rudit meg a két táblacsoké pakolja ki a zsebéből.
7: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezdett bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? Lágyan, és kívül,
8: én voltam.
6: Anya,
8: csak fizes, anya, csak fizes.
6: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
7: Egy ilyen tárcát, darált húsat tudni be annak rakva, ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hónap végén várják újra a látogatókat a miskolci állategészségügyi telepen. Tegnap az ebek orvosi kezelése miatt elmaradt a nyitott hétvége és a kutyasétáltatás. A következő kutyabarát simogató napot augusztus végén tartják, tájékoztat a miskolci városgazda. Szeptember 1-től ismét közlekednek személyvonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A járatok 3 éve szűntek meg ezen a szakaszon, tehervonatok azonban továbbra is közlekedtek. A pálya műszaki állapota megfelelő, így újraindulhat az utasforgalom. Egyelőre nem okozott jelentős károkat az aszály a Miskolc környéki kukoricában. A növény teljes érésben van, miközben a talaj már kiszáradt, írja az Agrártárca jelentése. A következő 8-10 napban nem várható számottevő csapadék, így Borsodban is tovább fokozódhat a vízhiány. Este nyugodt marad az idő, hajnalra felfrissülhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, egészen 20 óraig élő kívánság műsor, most ki ez van szerencsém, halló?
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer, hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartás kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: megy, nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap hétfő munka
2: lesz? Holnap is meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég jut a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Okay. Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne, ha annyira, hogy olyan dumád igen. Van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké. Okay.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Okay. Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Adjakról a papírt szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne, nem.
2: Na. Vagy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy te kérdettelem, az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretned különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, már. Mondjuk ez a rímel Dr. Viktor. Na, jó hangzik, Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, ez jó.
1: Na, jó. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok! Érkezik a téma Imparananunk, a szemcíme Dracula.
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, de senki nem érdekli. A Malácsusó végén most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten, munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát, figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, hát jobb érkezik tényleg a Swift nálunk, és a szem címe Opel IT Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát, igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Az igen, na ez egy jó duma, tetszik. Na mit szeretnék elni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külülni, Pisti?
2: Hát különben az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és felismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő hétre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát ha az mi szerencsénk, hogy te a jövő hétre van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár van.
2: Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszi, köszönöm, ciao. Alex Kenji érkezik nálunk.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 óra kezdik. Jó az, Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor soha. Fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
3: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, hogy mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
2: önkiszolgáló. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
3: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közben, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre.
2: Ja, te közben a gyereket.
3: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy mit vásárol.
2: A két úr Rudit meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
3: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezdett bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? És lágyad, és kívül,
4: én voltam.
2: Anya,
4: csak fizes, anya, csak fizes.
2: Jó, azt lehet a lányod egyébként. Imádom.
3: Egy ilyen tárcát, darált hús alatt be vannak rakva, ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elkezdődött a Plaza Makropolis csomópont felújítása Miskolcon. A Városgazda tájékoztatása szerint a hónap végéig ideiglenes közlekedési rend lesz érvényben. A Petőfi téren pedig lezárták a Makropolis épülete melletti díjköteles parkolót. Idén már nem lehet fürdeni az Arlói Suvadásliget strandon. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint fertőzés veszély miatt fürdési tilalom lépett életbe. A térségben ugyanakkor 4 természetes fürdőhely továbbra is várja pancsolókat, ezek közül 3 kiváló, egy pedig tűrhető vízminőségű. Verekedésig fajult egy családi konfliktus Sátoraljaújhelyen. Egy helyi férfi rendszeresen összetűzésbe került nevelt lánya párjával, akit végül bántalmazott. Az ügyészség közérdekű munka kiszabását javasolja a bíróságnak. Este nyugodt marad az idő, hajnalra felfrissülhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
1: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Ladies and gentlemen, madame, herrmadam, össző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt,

0: És látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: a beszélsz, de
0: én igen. Jó szórakozás.
1: Én is el akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Nyilván DJ Oti miatt, DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after partin is játszottunk, zseniális volt nagyon. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk. Most viszont induljon a diszkosi.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádozást mindenkinek itt.

Mikor itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok, tessék, ilyen is van. A

0: Tódani Vecsésről, Csépes André, Andrejkovics Sanyi, Fejes Sándor és Szuci Attila Cuma, Istenét és az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: Nem, az nincs.
2: Hallod, de egyébként azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román
3: te mikor tartod?
2: Névnapját.
0: Beleírták a Wikipédiába.
3: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztük. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Otto?
2: Nem, a negyediket.
3: A harmadik nevedet, a román.
2: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomorcú műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap 4-et játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin, az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times.

0: Ez a Rádió egy esti csója, a Disco Shit Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Picsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Disco Shit egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jutottunk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg le a kalappal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a diszkosi csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit ujján már zsebben.
1: Még számolok. Még számoljuk a lóvé gyerekek.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel, a Drag Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is lát.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédiós, DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászszent Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűszfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosít DJ zenélt már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös Funky Partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Villa Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak Monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni.
2: Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imál Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkosít rádió show-ban.

0: kaptak ezen a hatalmas son.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
1: De az is a része volt. Az is a része volt, csak
2: az
1: annyit értem, hogy itt kaptam. Ilyen
3: még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az afterpart is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így át, toporok, vagy egyszer csak így kiúszta a pendrive-et és elment.
2: Na

0: ott megyek.
1: De nem
0: majd
1: lezár.
0: Végig játszott
1: de
0: az
1: nem
0: zenét.
1: Lezár, mert de. Oda én akapellát indítottam. Te nagyon okos.
0: Te nagyon okos.
1: Ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig egy újabb megyünk tovább, jön a karomellát.
0: Ez így van.
2: Itt a rá.

0: Hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élmények. Szerintem ez nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Épp egy új
0: bizony. Igen, igen.

0: voltam, a többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pigi voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok.

0: zenei változatot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Milyenkor vasárnaponként sem pihenünk? Isteni dance és house zenékre számíthattok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox! Csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pussin, pussin, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: You Girl, a magyar Email Angel, Ultranate és a Moving to the Sun a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: hallgatni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét, és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Közös dalban Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-féle átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It a Rádió 1-en, a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idő Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine radio show. Arites.

Come back to me.

0: Ne bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugo Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV, Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is, mindenki All Star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy kicsit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, ahogy a Nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár mert olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is. Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehetne találkozni, vagyis World is Mine Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, viszonyult a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak